0: kinek szüne támogva, hogy ő bármilyen máta szerített hénfal. No, mi a bele? A fete gyövete, szávodi, bárkom lászínű, ma húzza, vagy kinek szüne.
1: Ovintis, nay makiinformasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.